Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Ez a Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Let's do this! Yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helye.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

through time or space, and all the

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
9: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
10: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: In the year of our Lord, 992.

0: Super DJ Radio. DJ Radio.
1: Enjoy this trip.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.
3: I'm a

0: 10 óra van.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk. Super DJ Rádió, zene minden mennyiségben. Kattanj rá! www.superdjradio.hu.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: köszönöm, és szépen kívánok mindenkinek. Ez volt a kérdés, hogy így kell köszönjek ma, mert hátrakapok kínait. Ezt nem tudom. A Super DJ Radio Budiszka magyar hangja egy kínai. Aki nem fál. Ajánlunk csirkét, kacát. Mackát nem. Nem macka, akkor csirke.
1: Szóval sziasztok mindenkinek, kellemetes jó reggelt. A hülye hangú ember magyar hangja Boriszka. És akkor elkezdjük a mai bakelitet. De hátul meg kacalásznak, itt nagyon nehéz konferálni. És még oda is nézek. Na mindegy. Szóval ez itt a bakelit Boriszkával, kicsit már jobban vagyok. Már éjszaka meg olyan sipolós, kacsás tüdő hangot tudtam kérni. De most már jó. Na. Nyitóképpen Block & Chrome Nota. Ezek kívánok mindenkinek fantasztikus, szép csütörtöket.

közben rácskötöttek így a kedves hallgatók. Ugye egyszerűen nekem, hogy a kacsa az kaja, ősi kínai közmondás, abszolút így van. Nekem az a kérdés, hogy tetszett, azt mondja, hogy ne sose vásárolj kínai ószert. Tudod, mennyien vannak? Na, és ott úrnak is jó reggelt kívánok, és látom a nagyon nagyon a kínai. Köszönjük is a István úrnak is, hogy családja a Gerdő Szentgyörgyből van velünk. Borbás Zoltánnak is szép reggelt. Hol a kávé? Ja igen, majd hát főzök akkor lesz.

sútkornak is kellene, mert szépen volt, kívánok, végre vagyok én is, vagyok, mennyit kell küzdeni a munkahőse címért. Figyelj, megelőlegezem neked, mit szólsz hozzá, úgyhogy ne legyen más őse, legyen Sutka úr, a munkahőse, tessék. Ingyen reklám, borzasztó. Kedvesen tudom, hogy csatolt fájt kaptam, macska van benne, gondolom, cuki. Egyébként most már rég számoltam be Marci, hogy marcipán híradó. Kérem szépen, a marcipán most egy... Hol van? Most meg kiment, mindegy. Sok időt az első éjszak, hogy végig szúnyókált. Lehet, hogy migrénje van, vagy időjárás. Megviseltem, mert fúj a szél. Össze volt gömbölyödve, és nem tudom, hallottad-e már horkoló macskát? Nagyon vicces. Na, üdvözlet mindenkit! És persze üdvözlet Szántropéből. Nincs olyan folytatásban.

akkor jó fej, mert hogy előre jelezte, hogy a bit morbid lesz, amit küldeni fog, úgyhogy nagyon nem kell megrémülni. Jancsi meg a Juliska elmennek a diszkóba, ez ilyen tök köznapi, nem? Tehát nem tudom, Grimm miért nem így írta. Jancsi Juliska elmennek a diszibe, indulás előtt Juliska anyja a lánya lelkére köti, semmiképpen ne üljön vagy feküdjön le, akárhogy is kérne a fiú, mert ebből baj lesz. Hallapen a Jancsi megszólal, te Juliska, olyan fáradt vagyok, üljünk le majd egy kicsit az út szélére, nem lehet anyám megtiltotta. Csak azért szerintem testvérek, nem hiszem, akkor közös lenne az anyjuk. Na, akkor nem a mese. Juliska, akkor legalább googoljunk le egy kicsit. Juliska gondolkodik, anya ezt nem tudott, ha beleegyezik. Egy ideje googolnak, amikor Jancsi, hát ugye elkezd nyúlkálni Juliska szoknyája alá. Úristen, Juliska, neked farkad van? Nem, nincsen farkam, csak gondoltam, mert googolunk, szavak egyet. Jó eszájat kívánok, fúj! És gondolj bele, milyen jó, hogy csak egyet értem. Most gondolj bele, hogy a hasmenése van, mit gondolt volna, mi történik a kezén. Hát egy biztos fogalmazás gátlásnak biztos megfelelt a történet. Innen tudtuk meg, hogy a mesehősök is szoktak szarni. Kakin. Én csak azt gondoltam, hogy kimondtam a szarni, ezeknek ki is mondtam a szarni? Nézzük, hogy Krisz mit gyűjtött nekem. A rendőr egy gáztűzhelyt vásárol, ez már önmagában, nem? Egy rendőr egy gáztűzhelyt vásárol. Egyszer volt, hol nem volt egy rendőr, aki gáztűzhelyt vásárolt. Egyik nap boldogan újságolja a felesége. Ezzel a gáztűzhelyen jó vásárt csináltunk, háromat, hogy nyújtottam meg a lángot, és még most is ég. Hát gyerekek, hogyha az propánbutánból tudtad így kihozni, akkor tényleg jó volt a biznisz. Hát a földgázval akkor nem. Na, két barát beszélget. Hallottam meg, ha a te anyósod. Összít a részvétem. Köszönöm, barátom. És mikor lesz a temetés? Hát nem lesz temetés. Úgy döntött a család, hogy elhambasztjuk. Értem, persze ez a korszerű, praktikusabb temetkedési forma. Hol fogjátok elhelyezni az urnát? Nem helyezünk el mi semmiféle urnát. Hát mit csináltok a halott poraival? Belerakom egy homokórába, hadd dolgozzon a vén boszorka. Jézus várja, jó, hogy nem fejjel lefelásod, hogy föltámadás kaparjon, ízétessék. Hát a Mariska lemetkőzik este, és ugye ahogy Isten megteremtette, mesztelenül indul zuhanyozni, meglátja a papagája fölordít. Jaj, mit láttam! Jaj, mit láttam! Mariska, mesztelen! Mariska, mesztelen! Én de figyelj! Nem kussolsz, kitépem az összes tollat, a papagáj meg folytatja. Mit láttam? Mariska, mesztelen! Nő erre fogja a madarat, megkopasztja, elmegy fürödni, közben megérkezik Mariska kopaszfejű barátja, erre a papagáj. Mi van, haver? Te is láttad? Hát ahogy mennél máshol egyébként? Milyen módon tudnál elmenni egyébként zuhanyozni, mint mesztelenül, nem? Tehát ilyen hülyeséget. Na, Alice Kenji, folytatásban ez a Bambolé.

Kérdés szépen! Van egy szakmai kifejezésünk, de ezt én gyakran szoktam másra is használni, segnézés. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem a saját dolgunkkal vagyunk elfoglalva, hanem azt nézzük, hogy a másiknak milyen a bulia, ott hányan vannak, meg ilyenek, és vagy fanyalogni megyünk, vagy irigykedni, és akkor fanyalogunk, vagy nem tudom. És egy nagyon érdekes ilyen rossz szájz dolog, és most megint nagyon előkerült ez, hogy egyes emberek azt érzik, hogy a másik helyszínén hányan lesznek, mit csinálnak, jaj, és akkor jönnek a kifogások. Azért lesznek sokan, vagy kevesen, mert olcsóbb, vagy mert olyan a helyszín, vagy mert azt én csináltam, és aztán most már ő van, és én fölépítettem, és akkor megy ez a, hát ilyen szájkarate, szájnincsáskodás, ahelyett, hogy az ember saját dolga, hogy miért nem lehet azt csinálni, csak ez a morgást képpen értéklődnék szívesen lásson, hogy megpróbáljuk a saját projektünket itt ott, és azt az energiát, amit nézzük, hogy mit csinál az ágyon vannak, azt az energiát így megfogni, és belakni egy kis zsákba, és akkor a másik helyett a saját projektünkbe ezt beleölni, és akkor annál többet foglalkozni vele. Ez akár kis lehet számítani egyébként, tehát hogy így baromi hülyeségnek és fölösleges dolognak tartom a másik munkájával foglalkozni, mert ez kibb ugyanom baromság, mint amikor a, nem tudom, hanem még az, hogy egyik boltból a eladót átküldik, hogy nézd meg fiam, a másik boltban ennyibe kerül a só. Hát ne az alapján számíts, attól neked nyereséged is legyen, meg is vegyék, érted? Tehát igazából, tehát nem lehet összehasonlítani a dolgokat, és fölösleges. Az egyik ez az aggódikus, aki, úgy, ezt én neveztem el, ezt egy aggódikus, hogy jaj, most ne tartsunk rendezvényt, mert a szomszéd országban, a kisközségben is ilyen nevű van, meg jaj, most azért nem el, mert lehet, hogy fúj a szél, vagy mert villámlott tegnap, vagy nem tudom. Tehát fölösleges ennek belemenni, mindig az a lényeg, hogy a sajátunkat próbáld meg a legjobban kihozni, a legtökéletesebbre fejleszteni, és abba beletenni az összes energiát. Hát ennyire gondoltam. Köszönöm! Na de közben zenéljünk is tovább a folytatásban, Emma Brown! Nudiscore Remix, mennyi adal ez a Secret on the Book!

nem jól is voltak fognak, és kellemes szép reggelt kívánok, vagy jó délelőttet, és egységének, és hogy írj nekem, hogy hüleim, mint mindig az SDR-t hallgatják, így szétomot kívánok neked, és mindenkinek puccsikencsike, hát köccsike, hogy velünk vagy, legyen a lapcsika, szép csika neked is, és persze, itt a Super DJ Rádió, Fajbeszámok 0-6-74-45-95-99-6-os, és Boriszkás buli hívos, 0-32-19-48-07, itt neked egy hazaidal Emilio Curtis, egy este ketten. Onnan is lehet tudni, hogy egy ketten vannak benne, hogy Emilio és Curtis az előadó. Mit gondolkodtak a szánc címen? Azért nagyon jó, hogy nem a száztagú cigány zenekar csinál ilyen dalokat, mert mire mindezt felolvasnál.

No, kérdezem, 17 Celsius fokot mérünk, igen, visszaesett a hőmérséklet, közepesen felül is az időjárás, a idegponti hatás marad, és mit is megyünk fel, kora nyári a soha azért az nem állt, viszont kora nyári az időjárás is, tehát csütörtökön változó felül időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb csapatok, napos időszakokkal. Csapadék most úgy tűnik, hogy nem valószínű, viszont az északnyugati szél élénk erős lesz, délután 21 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Távolabbi kilátások, szeres mérsékelten meleg idővel folytatódik a hét. Lesz egy kicsit azért most már melegebb, de most az évszakhoz képest kicsit hűvösebb lesz, legalábbis én azt látom, és amennyire itt a görbét ki lehet venni, egészen a jövőt elejéig várni kell a jobb időre. Na de pénteken csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Friss lesz a reggel 6 és 14 fokos hajnalt követően, majd délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos komoly felhős idő vonatkozik, hajnalra 7 és 15 fok lesz, úgyhogy csökken a hőmérséklet, míg napközben aztán megint jobb lesz idő, 22 és 28 Celsius fok. Vasárnap hidegpont hatására több helyen újabb zápor és zivatar alakulhat majd ki. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fokot mérünk majd. Orvos meteorológia. Csütörtökön jöhetnek a hasi és izomgörcsök, atya úristen, görcsös fejfájás is kialakulhat, a sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanabbak, frusztráltabbak lehetünk, úgyhogy tessék figyelni arra is, hogy immunrendszerünk is legyen erősítve. Közlekedés meteorológia. Csütörtökön bizony csúszósak lehetnek az utak az esők miatt, az észak-észak-nyugati szelet élénk, erős helyenként viharos lökések kísérletig, emiatt jelentősen romolhat a járművek mellett stabilitása, tessék figyelni a megfelelő követési távolságra. Pollen jelentés, pázsitfélék, csalánfélék vannak a levegőben és a gombák magas koncentrációban, de itt vannak velünk a fenyőfélék, lórom, utifű, háztelít, gesztenye is, tessék ellenük védekezni. A Balatonnál is hűvösebbet az idő, egy-egy zápor a délutáni este órákban előfordulhat, a csúcsfő mérséklet 20 és 23 fok közé alakul, a vízfőmérséklet 21 Celsius fokos. Hát nem tudom, mennyire érdemes fürödni, de szerintem azért az elszántabbak megpróbálkozhatnak vele, nem marad az a hőfok. Nem csak a közlekedési infókkal, itt a gondolítsék, lásznyék!

Na kérem szépen, ebben a pillanatban frissült a közlekedési oldal, miszerint az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél beton elemeket telepítenek, jelenleg a 72-es kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható, figyeljetek. Az M3-as autópályán pedig Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak Gyöngyös térségében, mindkét sávot lezárták, a forgalom most a leállósában halad, a torlódás immár meghaladta a 3 kilométert. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében pedig baleset történt, a 37-es kilométernél megállították a forgalmat, aki teheti, a 44-es kilométernél Dabas Albert is csomópontban tud lehajtani az autópályáról. Szintén baleset miatt megállították a forgalmat Nyírvától északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások az erős forgalom miatt mindkét irányban tollódásra készüljetek. A 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaholvár felé vezető kanyarodó sávokat is lezárták. Tessék figyelni, ne legyenek balesetek a szélre, tényleg tessék vigyázni, hamar van belőle baleset, és magatokra szétbányoltak a kerekvilágra, Boriszkára, mindenkire tessék vigyázni, mert hazavárnak mindenkit, illetve oda is elindult, illetve talán még egy fantasztikus ebédre is. Itt pedig megyünk tovább, ezután nem autóval, hanem vonattal. DJ Junior ilyen, ez a Party Train.

Ó, hát látom, közben gyarapodás történt Mialovics József úrnál. Egy cicából lett 5 darab, ugyanis anyuka hozott 4 picit. Hát gratulálok, gratulálok, szépen néznek a cicókák. A fényképen annyira jó néz ki, de a anya cica úgy ott áll, és akkor az a őrzővédő anya, és akkor a kicsi szertelen kis cicákot mellette. Nagyon cukja kép. Köszönöm szépen, szebbé tetted a napomat, Mihalovics úr, tényleg. Ez tök jó.

Nagyon szépen a Hungary Countryside feelingozott egy fantasztikus találatot, méghozzá Sarokház Italbolt Budakocsmának is nevezendő, Szegváron található a Mincenti utcában. Bizony-bizony, ez nagyon-nagyon megér egy posztot. A helyiek elbeszélése és az én felfedezésem szerint, írja a csoport adminisztrátora, az elmúlt egy hónapban bemutatott 4 üzemelő kocsma, név szerint Korona, Ász, Kuszko és Sarokház maradt Szegváron. A Google térképen jelölt Kehely söröző és a klubdízzel sajnos már nem működik. Egy 2011-ben tartott szegvári kocsma túrán még 15 üzemelő egységet tudtak végig inni a településen. Bizony-bizony ebből 4 maradt. Ezért is nagyon fontos egyébként, én most venném át a szót a posztolótól, hogy bemutassam ezeket a kocsmákat, és nem lehet tudni, hogy mi meddig marad meg. Ugye egyre csökken azok a kocsmáknak a száma. És nem az alkoholfogyasztásról van szó, hanem a közösségi terek szűküléséről, amit ugye én már több helyen is szóvá tettem, úgymond megénekeltem, mert ezek a kocsmáknak nem csak az a szerepük, hogy alkoholt fogyasszunk, hanem hát igazából az, hogy együtt tudjunk lenni, közösséget tudjunk alkotni, és bizony-bizony néha együtt morogni, néha összeveszni, de tulajdonképpen olyan dolgokat csinálunk az élet vele valója, mert a számítógépen egyszerűen nem tud megtörténni, nincs az a ChatGPT, ami hasonló érzelmeket tud például kiváltani ez esetből. Na, nézzük ezt a bizonyos kocsma hivatalt egyébként. Külső részről, hát minden, amit el tudtok képzelni a kőbányai sörrel kapcsolatban, az relikviaként megjelen, óriási plakátok kérdezik, hogy itt bizony, ha akarsz, tudsz kőbányait fogyasztani, aztán maradsz itt, ha energiaitalnak, így Szikszót is olvasok, meg Helt is olvasok emellett. Na, ami nagyon tetszik, hogy az italbolt felirat fönnmaradt, ez a szociál kinézetű italboltos felirat, szerintem baromi jó pofa. Belülről, amit el tudtok képzelni, mindenféle játék, biliárd, Rex, különböző saktáblát látok itt, illetve más egyéb ilyen játék kellékeket, talán dominót is. Piros asztal terítőre kockásabb rossz, ez is nagyon-nagyon régi szép dolog. Persze helye van az újkori találmánynak, a televíziónak is, és ami nagyon tetszik, hogy a kijárati ajtón függöny van. Ez miért fontos? Régen ez nagyon-nagyon divat volt. Ez egy picikét egyénibbé tudta tenni, ne bámuljon be mindenki, hiszen ha valaki akar jönni, jöjjön. Nagyon-nagyon tiszta hely, természetesen belülről, nagyon profin, pontosan csapott sör, kőbányai pohárba stílszerűen. Vannak bárszékek, kisebb-nagyobb is, tehát nem csak a egymagasságoknak kedvező. Ez is érdekes dolog, hogy bárszék, nem mindenki egyforma magas, meg egyforma súlyú, itt tök jó, hogy mindenkinek megfelelő van, ez is ritka dolog. A székről nem tudom elmondani, hogy ez most, ahol az asztaloknál van, de kicsit ilyen kórházi székre emlékeztet engem, és persze ez nem baj, csak egy picit meglepett egyébként. Na, Ferencváros relikvia van, Ferencváros Molinóban is lehet találkozni, és persze, mint minden ilyen kocsmánál, ami jelzi, hogy hát tulajdonképpen itt emberek vannak, biciklik vannak oda támasztva oldalt, úgyhogy ez is egy meghatározó része volt a kocsma kultúrának régen is, és hát reméljük, hogy azért ez nem fog mindenféleképpen kihalni belőle, illetve klimatizált a helységen, itt mondanám, úgyhogy én mindenféleképpen a Budakocsmát, a Sarokházi Talbot ajánlanám, Szegvár, Mincent utca, tudjátok, fogyasztatok ma is felelősséggel, itt pedig jövünk az érzéssel, DJ Tonka és Verona remixébe szól a dal, ez a film.

És akkor a Boriszkov kéne szépen 2026. június 11-éről természetesen, ahogy megszokhattátok ezt tőlem, ugye a kosokkal az élen. Úgyhogy kedves kos, most nem a gyors döntések hozzák meg a sikert, hanem az, ha tudatosan és átgondoltan kezeled a feladataidat. A mai nap arra tanít, hogy a kitartás többet ér a kapkodásnál. Mikák, könnyedén megtalálod a megfelelő ritmust, és minden feladatot stabilan kapkodás nélkül le tudsz végezni. A nyugalom a valódi erőforrás bizony. Úgyhogy ne idegeskedj, ikrek! Egy régóta benned motoszkál, milyen jó szó motoszkál, a gondolat vagy érzés végre elegendő teret kap ahhoz, hogy tisztában láss, adj időt magadnak, mert hamarosan új lendület érkezik. Rákok! Lehet, hogy valaki hozzád fordul tanácsért vagy támogatásért, te pedig ösztönösen tudni fogod, mire van szüksége. Az apró figyelmességek most sokat számítanak. Hát például az, hogy törődjön a magad dolgával. De gonosz vagyok, oroszlán. Lehet, hogy kevésbé izgalmas munkák várnak rád, de ezek alapozzák meg a későbbi eredményeidet. Most megmutathatod, hogy nem csak lelkesedésből, de kitartásból is van benned bőven szűz. Rádöbbenhetsz ma, hogy eddig kisebb célokat tűztél ki magad elé, mint amire valóban képes lennél. Ne becsüld alá azt az utat, amelyet már megtettél. Mérlegek! Már hajlamos vagy kerülni a konfliktusokat, most érdemes kimondani azt, amire régóta gondolkodtad, vagy akár foglalkoztat, a nyíltság felszabadító erejű. A skorpiók! A korábbi bizonytalanság helyét lassan átveszi a bizalom és a kiszámíthatóság, még ha ezt a nehezen is mered elhinni, tessék már megengedni magadnak, hogy örülj annak, ami már működik. Nyilaskáim, nem sürgős ugyan, de folyamatosan ott motoszkál a fejedben, és felesleges feszültséget hoz, hogyha tulajdonképpen valami feladatot végre be kéne fejezni, amit eddig halogattál a rendrakáspost, a lelkedelés jó hatással lesz. Magmin Boriszka, a mai nap finoman kizökkenhet a megszokott kereteid közül, és ez meglepően inspiráló lehet, egy kreatív ötlet, vagy egy számodra fontos emberre töltött minőségi idő, új energia szabadít fel benned, nem kell mindig csak a kötelességekre koncentrálnod, mert a feltöltődés most ugyanannyira értékes, a figyelmet oda forduljon, ami valóban örömet okoz. Smile, bizonytő. Azt mondja, egy apró változtatási rendrakás vagy családi beszélgetés nagyobb hatással lehet a hangulatodra, mint te elsőre gondolnád, bár

A nagy tervek lefoglalnak, ma a személyes térrendezése lesz a fontos. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a halak horoszkópja, egy őszinte beszélgetés során kiderülhet, hogy a másik fél is hasonló bizonytalansággal küzdött, és valójában ugyanarra vágytok tisztán látni. A nyitottság ma közelebb hozhat benneteket egymáshoz. Hát remélem mindenki annyira közel egymáshoz, amennyire szeretne, többé nem kell foglalkozni, csak a jó fognak úgyis teljesülni, na és persze délig mindenképpen velem, illetve remélem, hogy hallottak és hallgattok, adok kellemes zenéket, és lesztek itt még hasznos infók is, meg érdekességek, ez itt a Super DJ Rádió.

pontos idő, 11 óra 11 perc, úgyhogy mindegy, az a lényeg, sok-sok egyes van benne, itt a Super DJ Rádióban, és mindig a Boriskát halljátok, mondom a csütörtöki flót,

Készen, tudtátok, hogy nem csak halakban van omega 3, és a növényi ételek az agy és a szívegészségét is bizony támogatják. Úgyhogy én, aki annyira nem szeretem a halakat, nekem ez nagyon-nagyon jó hír. De nézzünk erre példákat, például lenolaj. Már egyetlen evőkanál is jelentős mennyiségű alfa linolén savat tartalmaz, amely az omega 3 növényekben előforduló formája. Salátákhoz, turmixokhoz vagy készételekhez adva könnyen fogyasztható magas hőmérsékleten, azonban ugye nem érdemes hevíteni nagyon. A chiáról beszéltünk egy kicsikét, ugye, igen apró, igazi tápanyagbomba, omega 3 zsírcsavakban gazdag, emellett rostott fehérjét, ásványi anyagokat és antioxidánsokat is tartalmaz, könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe, jó illik a zabkásába, joghurtba, turmixba, de chia pudingként is lehet ugye fogyasztani. Hát a kendermag, na most ez milyen, ugye? Jelentős mennyiségű egészséges zsírcsavat tartalmaz, emellett fehérjében, magnéziumban és káliumban is gazdag, enyhe kisé diós íze miatt salátákba, kásákhoz, joghurtokhoz, turmixokhoz vagy akár házi kenyérhez is ugye passzol kendermagos kenyér. Dióról is tudjátok, hogy nem csak egészséges zsírsavat tartalmaz, hanem polifenolokat és más antioxidánsokat is, amelyek hozzájárulhatnak a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok mérsékletéhez. Aztán szójaolaj a különböző növényi olajok megítélésére időről egy vitákat vált ki, de a szójaolaj használható tényleg saláták az zöldség és ételekhez, vagy készfogások kiegészítésére. Érdekesség egyébként, az olaj több, mint hasznosítható omega 3 zsírcsavat tartalmaz, mint maga a teljes szójabab, ugye ez a készítés miatt történik így. Úgyhogy hát fogyasztatok ezt is felelősséggel, de érdemes elgondolkodni rajta, mert ezek a vitaminok elengedhetetlenek a testünk működéséhez.

Egy tittek és közben elmondom, hogy Viber számok 0-70-45-95-95-95-ös. És persze van Boris Bully hívós szám is 0-32-19-48-07. Technikai bérbeadásról, rendezvényszervezésről, buli kivitelezésről, vagy ha aranyörögöt szeretnétek nekem küldeni, erre mind

Daft Punk van most, jó szám. Teljesen szabadon szólt a Bátúz felvétel, van a Style-on. Pedig a Slay Jew érkezik. És jön a musika, csak rólam szól, Star.

hölgyek nem tudnak nagyon jól építeni vagy tervezni, hát erre nagyon sok cápolat van. Itt van például a legújabb, ugyanis a hír szerint WC, zuhanyzó és fürdőkád is elfér benne, egy nő saját kezüleg épített mini házat 15 négyzetméteren. Nyilván nem egy nagyon nagy helyről beszélünk, de ettől függetlenül zseniális a találmány, ugyanis a 30 éves Éva a hollandiai Delft Műszaki Egyetemen tanult építőmérnöknek, amikor diplomunkaként egy apró ház úgynevezett Tiny House megtervezésébe kezdett, a projekt végül annyira közel került hozzá, hogy nem csak megtervezte, hanem meg is építette a házat, amely ma már az otthona. Az ötlet egyébként részben egy hosszabb utazás során született meg benne, Dél-Kelet-Ázsiát, Ausztráliát és Új-Zélandot járva rájött, hogy valójában sokkal kevesebb tárgyal és helyre azon szükség egy boldogsághoz, mint egy korábban gondolta. A ház megépítése persze azért nem ment egyik napról a másikra. Éva elmondása szerint a kivitelezés körülbelül egy évig tartott, a munkát egy csarnokban végezték, ahol kapott némi szakmai segítséget, de a legtöbb feladatban azért maga is részt vett. Sok építőanyagot újra hasznosítottak, ami nem csak költséghatékonyabbá tette a projektet, hanem egyedi karaktert adott az otthonnak. A Tiny House mindössze 15 négyzetméter, és mégis meglepően sok minden elfér benne. A saját toalett, zuhanyzó, fürdőkád, mosógép, ugyanis ugyan más a lakókkal használják közösen, de mindennapi élethez szükséges funkciók többisége megtalálható a házban. A legnagyobb kihívást azt jelenti, hogy minden négyzetcentiméternek több szerepe van. Ha például kihúzza az ágyat, akkor az adott helyen már nem lehet tárolni, és előfordul, hogy az érkező asztalt is össze kell csukni, hogy elegendő hely maradjon. Nem mostani találmány ez persze, bár első hallásra hihetetlennek tűnik, Éva szerint a ház egyáltalán nem érződik szűknek, azt állítja, hogy volt olyan alkalom, hogy 8 ember is ült benne egyszerre beszélgetni. Szerint a térérzet sokszor nem a négyzetméteren múlik, hanem azon, mennyire tudatosan használjuk a rendelkezésre álló helyet. Amúgy a Tiny House mozgalom az elmúlt években Európában is egyre népszerűbb lett. Hollandiában már több olyan közösség is működik, a kifejezetten Tiny House-ok számára alakítottak ki lakóterületet. Úgy fogalmazott így, hogy az épület személyiségének és az élet filozófiájának is kifejlődése annak a meggyőződésnek, hogy a kevesebb néha valóban több. Ugye egy kérdésem van, hogy mi lesz akkor, ha lesz család, ugye? Ha lesz gyerek, meg hogyha lesz mondjuk egy férfi ember, aki azért igényli a tágabb teret, vagyok őszintén, hát nem akkor sem lesz baj, de ötletnek mindenféleképpen ragyogó, én gratulálok Évnek.

televízió nagyon-nagyon kedves névnapunk van ma, legalábbis nekem nagyon kedves, hiszen a Barnabások ünneplik a névnapjukat, és természetesen Benke Barnabás elsődlegesen az én fiam, aki ugye elsősorban ünneplésre méltó, neki nagyon boldog ünnepot, de persze minden Barnabásnak, amelyeket az arámi héber eredeti jelentése a vigasztalás fia. Én meg azt hittem az anyjáin, na mindegy. Ez egy nagyon boldog Barnabás névnapot kívánunk, és vannak másodlagos érdekes névnapok. Lehetett volna Barnabáset, Amábel, Azália, Balló, Barnabás, Barna, Mabella, Tulipán, Roxana, Rosalinda, Adelaida, Vasília is természetesen, és másodlagos névnapok voltak ezek. Holnap majd a villőket tessék megköszönteni, neki is boldog lesznek, hogy esetlegesen azt mondok, hogy boldog névnapot, és természetesen a szülcsönap sincs hagyom ki, ahogy nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, majd ma tartja. Igen, és én horkantottam bele.

kedves hölgynek is szép napot kívánok, itt van velünk Mesélj a Hírnek, ami szép napot mindenkinek a vidalakok, és mindenek kellemes szép napot a vidalakoknak. Benneteket csak fújjon el a szél, előbb olyan szélvihar volt, gyerekek, kabicsot kell tenni a zsebembe, ha lenne zsebem, hogy el ne vigyen. De annyira nem kell félni, a körből annyira veszélyesen tud elvinni engem a szél, mint amilyen tudna dobogni a hajam. Jaj, van egy nagyon-nagyon ronda viccem. Így ebéd előtt ilyen fogyókúrás víz Boriszkától. Két halott oszlik a föld alatt. Azért vigyen felütésed is, nem? Két halott oszlik a föld alatt, azt mondjék a másiknak, hogy te nézd már meg, szerinted rohad a lábam? Mondja a másik, nem tudom, de megnézem tényleg, mert arra folyik épp a szemem. Jó étvágyat!

egyikének az ebédhezéket jó étvet, mert reggelinek nevezi, de szerintem az már inkább evéd, de ugye örülnek, hogy nem kakis viccet kaptál, úgyhogy a rothadó hullák mégiscsak egy fokkal jobbak, nem mint a kakisak. Melyiket azt mondják, hogy amikor általában meghalnak az emberek, akkor ugye sokkal bepisínnek, bekakilnak halálok közben, úgyhogy egy ilyen tudományos tény. Na tessék, hogy ide legalább nem kakis volt, látod? Egyre gondoltunk.

és hát a kedvestől is úgy látom, hogy van Zsuzsi Svicc, ez tipikus Zsuzsival van írva. De nálunk a Zsuzsi név az egy jelenség, de majd erről egyszer mesélek nektek. Zsuzsi vetkőz, az orvos előírt nekem napi háromszor striptease-t. Ugye nem a Zsuzsi itt a kárvalót, hanem hogy a fél. Hát te hülye vagy, nem striptease, nem tudsz olvasni, a strepsils. Hát nem mindegy.

egyébként látom a múltból, 116 éve született Carmine Coppola, amerikai zeneszerző, hogy Apokalipszis és most a Keresztapa 2 zeneszerzőjéről is beszélünk. 116 éve született szintén Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvarkodás elterjedését köszönhetjük. Meg persze sok minden más is, de valójában tényleg neki köszönhetjük azt, hogy léteznek könnyű búvárok. 101 éve született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 93 éve született Jean Wilder, amerikai színész és filmszínész, a rendező, forgatókönyvíró, író, a Ducci Dili nagyszerű filmnek a rendező, vagy akár a Vaklárma is mondhatnánk úgyis. 89 éve született Mauner Dóra, Kossuth Díjas képzőművész, aki festő és filmkészítő, egyetemi tanár, a Nemzeti Művésze is volt egyben. 87 éve született Jackie Stewart, háromszoros Formula 1-es világbajnok, TV kommentátor, sport szaktanácsadó. 84 éve született Rádai Mihály, Kossuth Díjas filmoperatőr, rendező, tévés szerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke. Mert emlékeztek a filmre vagy a sorozatra a régebről, unokánk is fogják látni címe. 77 éves Maváncsa István, kritikus, és 67 éves meg Hugh Laurie-nak. Hugh Laurie, hát kérem, hogy a doktor haz. Hát happy birthday, Mr. Hugh!

van egészen a déli találkoztatok, viszont lesznek élő műsorok 17 órától. Kukori bácsi kezdi meg a zeneosztás, természetesen őt folytatólagosan Gabó követi 19 órától, és lesz majd 22 órától bagolykodás közé, Gabi barátom teszi oda magát ilyen téren, úgyhogy mindenképpen érdemes minden időben hallgatni a Super DJ Rádiót. Szóval itt vannak azért nagyszerű zenénk, jön egy Michael Pinn áldolgatás, jön a muzsika, ez a Mullás Edo.

Köszönöm a partjára, már megint is elköszönök tőletek, hiszen mindjárt ebédidő van, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A holnapi napot nem merem megígérni, de ahogy tudok, leszek és jelentkezek addig is, azért a Super DJ Rádió hallgatáshoz nagyon-nagyon jó sorakodást kívánok, és persze hallgassatok minket minden időben, köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: ready for this.
1: We need the baseball.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Super DJ.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Hát bízom benne, hogy egy pécinkét sikerül. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtaparkú malasztúr. Érezzétek jó magatokat! Ez pedig már fancy, hát nagyon sokan reklamáltak, hogy miért nem adok, hát tessék, fogadjátok nagy-nagy szeretettel. És hát kedves húgicám, hát, hát a fiúk azok hol vannak, miért nem azok ülnek a bőrön tetején, hát úgy jobban menne a pakolás, a terep kupoláját neki, hát én se tudom már hol tartok, azt hiszem már a fürdőgatyák után már betettem a... mit tudom én, mit... Na mindegy! Kellemes fülelést mindenkinek, és köszönöm szépen a délelőtti adást Boriszkának! Hát kedves hallgatóim, hát bulizzunk, mert most velem a jövő héten biztos nem találkozhatok, csak esetleg majd utána. Kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, és hát akkor csapjunk a lecsóba, de finom volt, jó kis finom kis csípőskével bele. Ja, de ez múlt héten. Na, hol van Zsaci bácsi, mi a kaja? Remélem, a rántott zsuzsikák készülnek, irigylem a csibészeket, már együtt vannak. Na, jó van, oké, hello, az órám megmutatja, hogy inni kell. Szevasztok!

már a Viber izzik, hála a jó égnek, tek-tek kedves hallgatóim! Halió, szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike fület tapad a szuper DJ-re reggel óta, gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, én még javában kapirgálok a kertben, ja, hogy ne vegyem el a munkádat. Hát én most nem nagyon kapirgáltam a kertben, az már a múlt héten megvolt, meg hát a hét közepéig én is vettem, hála Szuzikának, segített ezerrel. Oké, és fülelek tovább, jó adás, Puscsika, Encsike, hát köszönöm, hogy itt vagy, itt van a kedves Izsa család. Csodálatos délután kívánunk néked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család jelen. Örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek, úgy szintén ezt kívánom én is néked. És itt van kedves Mihálovics József, szia Gábor, fancy, hová lesz a séta? Hát a séta az holnap délután indul, messzi Görögországba, és megérkezett... Hoppá, hoppá, ki lehet? Hát nekem azt írja ki, hogy ismeretlen, de én tudom már, ez Hetero Zoli lesz, jó adást kívánunk, Kukori bácsi, ott vagyunk már, hát igen, ez ő lesz az, persze, jó van, megnyugodtam, hogy itt vagytok a terem kupoláját, még ki rátom, a rántott húsok készülnek, az kell is, mert ide a pocókába. Hát akkor gyerekek, bulizzunk itt a Super DJ Rádióval. Akkor gyerekek, bulizzunk itt a Super DJ Rádióval. Puszi, Robikám,

kiderült, Mihálovics József is kertészkedik, ideális kertészkedő idő van. Tegnap fújtott, hát igen, igen, tegnap azért egy kicsikét melege, hát viharos volt. És itt van Rumi György, halihó, kukori bácsi, szarvas jelent, kagylózok, peca közben, egy kis gyenge eső, de kibírható a mólon. Hát halkan mondom, nehogy a halakat ez zavarjam. Mit pogtál, horgász, harcsát vagy marcsát? Szevasz, Gyuri!

Srácok, mi van veletek? Álljulj el! Ablakot azért nyissatok, mert hát a sok rántott zsuzsik a sütés közben biztos már egy kicsikét illatozik minden. Isztok ti rendesen?

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Ez pedig már Running Bami, itt a Super DJ Rádióban. És bízom benne, hogy nagyon sokan ott lesztek a Super DJ Rádió Tallinn július 24-25-26-án Jakabszálláson. Várunk mindenkit, bizony, mert buli lesz.

Gyisztok ti rendesen, már kedves Mihalovics József már válaszolt is, hogy hogyne, nyugodjak meg, én nyugodt vagyok, azt a terem kupoláját, neki még sziszegek is, mint a kelgyó. És megérkezett a Viber-e, Csörgő Zsolt, Zsoca is, hello Kukori, én is bejelentkezem, örülök, hogy itt vagy. Nagyon örülök, és kellemes fülelést kívánok. Már hiányoltalak. Bizony.

annak idején Csongrádi Kata énekelte ezt a dalt, amit most hallani fogtok. A dal címe pedig Millió rózsaszál, és ezt a hölgyeknek küldeném. Kedves szuperhölgyek, fogadjátok szeretettel ezt a Millió rózsaszálat Kukori bácsitól!

Hát Rubi Gyuri már írja szarvasról, hogy ne innánk, hát pecsázás közben. Remélem az etetőanyagot megköpköditek, hogy szerencsétek legyen. Hagy egyék a halacskák! Egészségetekre!

És már is megérkezett a Viberre kedves Sára. Szép estét, drága Kukori bácsi, Kecskemétről hatalmas ölelés. Főleg a millió rózsaszálért nagy kedvencem. Hát kedves, fogad szeretettel. Kellemes fülelést a Super DJ Rádióhoz. És örülök, hogy itt tetszik lenni.

Annak, aki dolgozik még, annak kitartást kívánok, aki pedig már nem, aki pihen, annak kellemes fülelést a Super DJ Rádióval. És már is megyünk tovább egy bárra, méghozzá a Füredi Anna bárra. Hát gyerünk, biztos vagyok benne, hogy a hölgyeknek nagyon bejön majd ez a dalocska, de hát a férfiaknak is, hogyha igazán férfiak. A Füredi

jelentésemre. Annyira jönnek a forró drótok, hogy kíváncsiskodnak a kedves hallgatók, de hát ezt akkor se árulom el. Csak annak fogom elárulni, aki ott lesz majd a júliusi Super DJ rádió találkozón, Jakab szálláson, de hát ott is csak a kivételezettek, meg hát igen, azért tenni kell valamit. Mármint azért, hogy megtudja, hogy mi a görög nevem. És már is következik a következő dal, hát persze. Bizony, Daddy Bailando!

És hát igen, igen, Mazsi igazoltan van távol, éppen most névnapoznak, és hát egy kellemes finom teríték van az asztalon. Hát kívánok hozzá nagyon jó étvágyat, és hát ott vannak a hagymakarikák is, meg minden finomság. Azt a terem kupoláját. Egészségetekre, jó étvágyat, és sok boldogságot az ünnepen!

És már is külföldi vizekre elvezünk, és hát a régen hallott egy előadó következik, Fancy Lovers. És hát igen, igen, kedves hallgatóim, nagyon jó felhozatal van ma is a Super DJ Rádióban. Persze csak utánam, 19 órától érkezik hozzátok Gabó Drusám Millennium Grove műsorával egészen 21 óráig, 22 órától pedig Kőszegi Gabi Nightlife műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

Igen, jó hallottad, kedves Mihálovics József, és megérkezett a Viberre Kollár Gábor is. Kukori bácsi, szép kora estét kívánok neked, mindenkinek szép napot, szabad szállásról jelentkezem hozzád. Örülök, hogy itt vagy, kedves Gábor, jó fülelést kívánok.

Csak óvatosan most már a kerti munkákkal, itt legalábbis nálunk Gubacsi dűlőn elég rendesen beborult az ég. Lassan lesz zityi-zutyi. Szóval inkább húzózkodjatok be és hallgassátok a remek muzsikákat. Csók a családnak!

De Sencsike, ne írjál ilyeneket, mert a végén még elbízom magamat. Írja Sencsike a Viberen, szuperek a zenék már megint. Hogy csinálod ezt, Kukori bácsi? Hát, úgyhogy nyomom a gombot. Nyomnék egy mást.

igen, az órán már megijelzett, hogy inni kő. De jön egy kis promo, és utána megyünk tovább Váci Eszter és Geszti Péter előadásával. Itt a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Soha sem mond. Hát akkor gyerünk. Encsike pedig írta. Különösen kettő dal, amit gyerekkoromban imádtam, és ezer éve nem hallottam. Te ezt is elhoztad, a Millió Rózsaszál és a Füredi Anna Bálon. Emlékek ébresztése, pipa. Kislánykoromban pénzért énekeltem az utóbbit a rokonoknak. Jó fülelés, kedves, és persze minden szuper DJ rádió hallgatónak. És legyetek bátorak, írjatok a Viberre. Hát a műsorvezető nagyon szereti. 0670 45 95 995. Írjatok bátran a műsorvezetőnek. Szereti a törődést.
2: S még újabbat várd a csodát, de sohasem.

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni, valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lőttek,

És megérkezett Viber, egy kedves Maunika is, hát kedves csókolom! Jó napokat, én is vagyok, jók azok a régi dalok, én még kazettán hallgattam gyermekkoromban. Köszönöm, kedves, ha tetszik, kellemes fülelés továbbra is. Örülök, hogy itt van.

És csak jelzem a futballőrülteknek, hogy ma elkezdődik a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság. Hát pattogatott kukoricákat előkészíteni, üdítőket, duhaitókat, tévére vigyázni, nem összetörni. Jó szurkolást!

Persze, hogy jó, de jó, hát én is szeretem, csokkolom. So, jó hangja van nagyon a srácnak.

Azt aztán most a négyes vágányra érkezik az illető, aki a szökőkúthoz vár. Dudája van, autója nincs. Éjjel ott várok rád, jön Dr. Béres és Mango Rice.

Igen, igen, igen, Jakab szálláson lesz biliárd és lesz dákó, igen. Meg sok golyó.

Na jó, van, még egyszer nem mondom, éjjel ott várok rád, de most jöjjön a Son of Jamaica Gombades Band, kicsikét felturbozva. A ilyen kis előadásában.

Nem kell félni, kedves, majd én vezetek, és akkor nem lesz semmi probléma. Igaz, autót nem tudok, de táncpadketten azért valahogy mozgok szerencsétlenül. És már is ismét hazai vizekre vezünk. Bikini, mielőtt végleg elmegyek.

És kinek örömére, kinek bánatára, már csak egy órát kell kibírnotok velem, és 19 órától érkezik hozzátok Gabó egészen 21 óráig, 22 órától pedig Kőszegi Gabi érkezik hozzátok Nightlife műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

És ismételten ismétlem a rádiónk Viber számát 0670 45 95 995. Hát zaklassátok már nyugodtan a műsorvezetőt, mert hát nem tudja, hogy itt vagytok. Hát komolyan, nem látom azt sem, hogy a kezetek a magasban lenne. Nagyon el vagytok punnyadva. Hát milyen dolog ez? Jöjjön a következő dal. A Survivor. Bizony. Gloria Gaynor.

majdnem beolvastam a görög keresztnevemet, mert hát a Viberen kedves hetero barátom meg akart viccelni, hogy itt vagyunk, bá, most vacsizunk. Egészségetekre. Én meg nagyokat nyerek majd, mi? Kösz, hogy jössz. Tegyenek a kopaszok közé. De azok ezzel

Hát, kedves hetero barátom, hogy jobban teljen az estebéd a finom rántott zsuzsika, a következő dal néktek szóljon. Nézz is, Alexandra! Gyerünk, gyerünk! Super DJ Rádió!

ez csak azért, hogy közben le is járjátok a kaját. Bizony, bizony, kedves Öcsi, kedves Robi! És mindannyian kigondoltok, jó étvágyat néktek!

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: Remélem valami finom savanyúság is volt a rántott zsuzsikához, majd jó kis komiubi, vagy valami jó kis saláta. Super DJ Rádió. Most pedig következzen Roni itt a Super DJ Rádióban.
0: Super DJ Rádió.hu.

És a István is írt a Viberre, rendesen belecsaptunk a lecsóban, buliban jó muzsika hallatszik a mi utcánkban. Oda neki, Kukori bácsi, ne sajnáld! Nem bizony, kedves is a család, érezzétek nagyon jó magatokat, kellemes fülelést! Hajrá, Erdőszentgyörgy!

azt látom csak, kedves hetero barátom, hogy te egy kócos hajú indián vagy a többiek között. Jaj, akkor én nem is szóltam.

Igen, igen, ez pedig már a Neoton Familia és a Tididal! Hát, újból Tidik vagyunk, hát igen! Bizony, bizony, ez is 1982.

És már is megyünk tovább a közkedvet Fancyvel itt a Super DJ Rádióban, és jelzem már alig, már nem is, nincs is fél óra, hogy kibírjátok velem, és 19 órától érkezik hozzá.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Slager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: V-motorok, angyallány!

angyallány, hol jársz? És akkor most külföldi vizekre elvezünk, szóljon Johnny Vaccaline! Ezer éve nem hallottam már, szóljon Zinzire!

És akkor ez pedig már a szelávi, mert most már vár ránk a nyár, meg a lekvár. Hát bizony.

fiatalok, hogy fogytok aludni az éjjel? Hát bizony-bizony a buli indul. Nem sokára, hát igen. És hát kedves Rumi György, elnézést kérek, de már nem fér be, mert ezen kívül már csak kettő dalom van hátra a búcsúzóval együtt. De legközelebb majd bepótolom, csak ilyen rám. Köszönöm szépen, és elnézést.

0: Tudjátok, Buli Fanta! Gyerünk, gyerünk! Kezeket a magasba!
1: Csak te meg én is a nyár, egy jó buli készül, szél idő lesz, mint egy űrutazás.
0: Ez a Super DJ Radio, és nem sokára érkezik hozzátok Gabó. És már is következik, hát mi következne? Hát a Zorba dala!

Hát igen, igen, kedves hallgatóim, az igazság, hogy már csak a búcsúló dalom maradt hátra. Hát kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, legyen szép a napotok és az elkövetkezendő másfél hetetek, mert engem addig nem hallotok, ha csak valamilyen csoda folytán. Érkezésemre pedig majd napfelkelte felől számítsatok a jövő hét után. Érkezem majd hozzátok, hisz tudjátok, a szíveim csücske vagytok, és hát az a célom, hogy szórakoztassalak benneteket, remélem most is sikerült. Hát kívánok mindenkinek egy gyönyörű, szép estét, fogadjátok Gabót és Kőszegi Gabit nagy-nagy szeretettel. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra, hallgassátok a Super DJ Rádiót. És nem sokára következik a búcsúló dalom Daniel Figergőtől, elmegyek. Kívánok mindenkinek jó meccs nézéseket a világbajnokságon. Aki teheti, menjen,

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Köszönöm szépen mindannyiótoknak, rengetegen vagytok, aranyosak vagytok. Köszönöm a jó kívánságokat, úgy legyen. Itt ti is érezzétek továbbra is jó magatokat, vigyázzatok magatokra és egymásra. És hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Szép estét mindenkinek, és fogadjátok Gabót és Kőszegi Gabit nagy-nagy szeretettel. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Szép jó estét mindenkinek, szavaztok! Köszönöm az elmúlt két órát Kukoribának. Remélem, jó szórakoztatok. Én Gabo vagyok a Millennium Groove-val ismét. A szolgálati közleménybe és az intro után bele is csapunk a mai műsorba. Amivel pedig kezdünk, az egy örök klasszikus Sterbinski lüktető diszkó köntösében átformált Totó Afrikája.

Köszöntök még egyszer mindenkit! Itt van velünk már Encsike, itt van velünk Isa István is. Aki pedig még szeretne, írjon nekünk a Viber számunkra, ami a szokásos 0670-459-5995. Ide várom az üzeneteket tőletek.

időközben bejelentkezett, ahogy szoktam mondani, Boriszka, Rossz Fém, ma is Rumi György, Szarvasról, hello! Ahogy olvasom, ő éppen most horgászik. Hát etesd meg a halakat! Én pedig nyomom a ritmust nekik.

tudom, hogy nátok milyen idő van. Itt állunk Németországban, éppen elkezdett szakadni az eső. És mi más kívánhatnánk más, mindegy kis napsütést. Aki pedig előadja, az nem más, mint a Boney M.

Ez a műsor egyébként egy kicsit rendhagyó is lesz. Eddig viszonylag kevés német nótát játszottam. Most viszont következzen jó pár az itt híres előadóktól, mint például a következő Crow, aki egy álommal jön, vagyis a Trauma.

már volt egy-két német nóta. Ez itt Namika. Egy imádnivaló német kedve.

És németek után ismét egy német, nagyszerű előadó Berlinből, egy színes, színes előadó a Purple Disco Machine, és természetesen Szopival együtt, pörög itt nálunk,

És hogy elnézem a Viber üzenő falunkat, Monika is maradt velünk Kukori bácsi után. Szia Monika! Neked is jó szórakozást! Csak úgy gyűlünk, itt van velünk Erekes Tomi is Győrből. Hello Tomi! Csapassátok!

Sofi kisasszony rágrúgta az ajtót egy gyilkossal a tánctéren. Bizony, bizony. Valahogy megtisztítjuk ezt a táncteret.

előbb csak emlegetnem kellett Barca Pistát. Ismét bejelentkezett. És arra buzdít, hogy ne hagyjuk abba a zenélést, ne hagyjuk abba ezt a hangulatot.

Slim Bandit után pedig ropogunk tovább, robogunk tovább. Egy igazi legendával, a francia house úttörőivel.

Esnér találkozón, Jakabszálláson 2026. július 24-től 26-ig. Csekkoljátok a Facebook oldalainkat a részletekért. És foglaljatok minél előbb szállást.

Molokó után pedig emlékezzünk meg egy zenei zseniről. Egy olyan himnusszal jövök most, amit ő az életigenlésről és a felejthetetlen éjszakákról készített. Ez nem más, mint Avicii.

És ha már az előbb Balca Pista emlegette a Stella Sopron amatőr csillagász csapatot, jöjjön nekik egy nóta a Coldplay-től, a Sky Full of Stars.

hamarosan közeledik a foci BB, és ez az Andreas Burani nóta az Auf uns. Egy 8 évvel ezelőtti nóta volt, amit előszeretettel játszottak a német rádiók. És ha jól emlékszem, az osztrák rádiók is játszották.

Foci és kupa. És magasba emeljük azt a kupát. A Lighthouse Family sem maradhat ki ebből. Ebből az ünneplésből egy kis szaulos nosztalgiával.

már felültünk erre a nosztalgia vonatra. Utazzunk tovább Kylie-val. Aki azóta sem egy ki a fejünkből.

és a Lost Frequencies után pedig hajtjuk a fejünket édes álomra. Na nem ám ez még korai lenne.

Na gyerünk, hangoskodjunk egy kicsit! J-Lo bizony! Ezt kívánja tőlünk! Let's get loud!

előbb ugye csak vicceltem, hogy mindenki álomra hajtja a fejét. Hát maradjatok még velünk, hisz a nap még nem ért véget. Lassan jön utánam majd Kőszegi Gabi. Ő 22 órától áll a lemez játszók mögé. De addig is Shakira után jöjjön az ATC.

világ körbeutazásához nem feltétlenül van szükségetek útlevélre. Elég, ha velünk tartotok. Most utazzunk Brazíliába. Samba de Janeiro!

két éve Ibizán voltam, pontosabban három, akkor Getta bácsi ezzel kezdte a mixét. Megkérdezte mindenkitől, mi hogyan van. A válasz egyértelmű volt. I'm good.

aki itt van velünk, írja meg nekünk a Viberre, hogy ki hogy érzi, milyen az estéje. A számunk pedig a 0670 459 5995.

David Guetta után pedig utazzunk kis hazánkba, a fővárosba, Budapestre, amely városról George Ezra készített egy nagyszerű dalt,

sosem gondoltam volna, hogy Herbert Grönemeyer-t fogok játszani valamikor nektek. De ez a verzió egy igazi, bögös verzió Kurt Maverick zseniális remixében. Ez a Zeit, dass ich was drehe.

egyébként, ha már német előadók, a kis hölgy, aki énekel, Leoni, szintén német, tőlünk nem is annyira messzire lakik,

A Viber falon úgy látom, egyre többen kértek német zenéket. Tudjátok, langsam spazieren.

Közben Isa István is azt írta, hogy rendszeresen hallgatják a német muzsikákat, és nagyon szeretik. Legközelebb is készülök nektek ilyesmivel.

megyünk is tovább ismét egy kis afrikai gyökerekhez. Ha nem úgy. Egy kis modern elektronika. Egy kis trance.

ha már német zenék, maradjunk egy pillanat erejéig még egy német zenénél. Egy igazi nagy kedvencnél. Ez a Stereo Act és Kerstin Ott kettőse, a Die Immerlacht. 10 éves zene ez. Azóta is megállja a helyét.

És a mosoly után talán egy még nagyobb mosoly, egy igazi himnusz, amit mindenki teli torokból énekel.

Dalla Molella és Phil J triumvirátus után. Ismét egy német csapat a 90-es évekből, ez a Venga Boys, akik azt hirdetik, hogy éppen Ibizára mennek.

Alcatraz könnyed, csillogó diszkó nosztalgiájából. Ugorjunk a szintipop történelem legikonikusabb magas hangjaihoz. Az AHA-hoz,

És ha már szerepelt Madonna, ez a pop királynője ebben a két órás mixben, helyet kellett hagyni a pop örökasszonynak is, Cher-nek.

Cher után pedig a dance történetének egyik leges, legszebb dallama csendüljön fel.

Az az érdekes, hogy ez a német nóta a Millennium Kids-től nem egy új keletű dolog. Már jó pár éve hallottam, csak akkor még nem kapták fel ennyire. Na csapassunk még egyet velük!

akkor rákanyarodunk az utolsó nótára, ami a Fedzó nótája a kit. Egy igazi energialöket még így a végére. Előttem ugye Kukori bácsi volt, utánam pedig hamarosan Kőszegi Gabi fog jönni. Maradjatok velünk addig is!

0: Köszi, hogy velünk voltatok. Köszi, hogy minket hallgattatok. Én Gabo voltam ma a Millennium Groove-val. Csekkoljátok a weboldalakat. Jövök hamarosan ismét. Hasonló muzsikákkal. Utánam tehát Kőszegi Gabi 22 órától az éjjeli bagoly. Ne feledjétek, a jó zene örök. Szevasztok!
1: 2026, július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620-344-30-50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. The best radio! Super DJ Rádió!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

hajójárat indul Skócia felé Magyarország irányába. Megkérnénk kedves utasainkat, érezzék jól magukat. Megkérnénk kedves utasainkat, érezzék jól magukat. Köszönöm.

Hát szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok, szuperek, sziasztok, éjszakai bagyok. Ismét csütörtök, június 11, mikrofonés a lejátszópokat szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit bagyoskodni. Tudjátok, ez olyan péntek előkészítő.

in a bed and say, és persze ezekből is a 2000-es évek eleje, meg lesz benne majd egy-két modern is, az újkori zenék.

természetesen. Van egy Viber számunk is, 3670 45 95 995. Ide várok minden kedves üzenetet. És amint látom itt a Viberünket, az éjszakai baglyok már elkezdtek írogatni.

És kedves magyok, amint hallatjátok, szeretnék mindenkit meginvitálni egy igazi kis emlékidézésre. Azok a bizonyos 2000-es évek legnagyobb slágerei, igazi klubslágerek, ahogy mi szoktuk mondani. Jók és Asherral kezdtem, a Yeah-vel, valamint ez a 50 Cent és a Zinda Club. Igazi emlékidézők.

Aztán nyissuk is a Bagoly naplót. Nézzük meg, hogy ki volt az első. Az első megálló. Erdélyi Erdő Szentgyörgy. Köszönteném a drága Erdélyi Erdő Szentgyörgy. Köszönteném a drága Isa családot. Itt van velünk Isa Isti. Csodál.

harmados, dobogós helyre megérkezett a mi Encsikénk. Tudjátok, az éjszakai baglyoknak a csaposa. A könnyűt ír, szia kedves kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai baglyok! Encsike jelenléti Pipa, mára is, ugyanis a csapos soha nem hiányozhat. És Encsi még annyit ír, hogy csodás estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ hallgatónak. És persze kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek, Puscsika, Encsike! Szia drága Encsi, örülök, hogy itt vagy!

0: Közepedig köszönteném Szolnok Cityt is. Megérkezett az én drága tesókám, The Long Black Hair, Zorcsi. Kicsak annyit, hogy szia tesó, hoztam neked meleg szenyót, csapasd meg. Aztán küldött nekem itt a Viberen pár jó kis meleg szendvicset.
1: No one knows what it means, but it's provocative.
0: Ez ilyen kedves tesóm, köszi szépen ezt a meleg szennyót. Zorcsi még annyit is ír nekem, hogy holnap már otthonról hallgatunk. Úgy látszik, akkor idegenben nyomja.

szeretettel köszöntenék egy újabb felszállót, aki nem más, mint Rumi Gyurink. Hali, hali, Gabi, hallgassuk, mit tudsz, Szarvas Jelen. Szép jó estét, Szarvas, örülök, hogy itt vagytok.

szeretném köszönteni, mint a debreceni cserediákot is. Itt van velünk Bazsi. Szevasz, Bazsikám. Te ácsok réme.

És megérkezett Béci barátom is. Szevasz barátom, én Szilva Pálesz küldelék inkább. Az jobban meglátszik, mint a meleg szegyó. Csapos deki. Aztán Bécitől kaptam egy téglási lófingatót is. Az anyját neki még ilyet se láttam. Aki egyébként nem tudná, hogy mi az a téglási lófingató, 075-ös kiszerelésbe. Vegyes gyümölcs pálinka, méghozzá erős paprikával. Azt mondják, hogy igazi szabolcsi.

és kedves Bagger, mivel még csak csütörtök van, szeretnék ide varázsolni egy kis igazi klub hangulatot. Ilyen igazi digi bugis, amikor a kéz meg a láb szinkronba. Remélem, hogy megvan ez a feeling nálatok is. Stay High és a Habits.

még itt a Viberünkön jönnek az üzenetek. Csörge Zsolt Zsolcánk izgatja a mi csaposunkat. Mégpedig annyit ér neki, szia Encsi, nálam Deutsche pesgő van kitöltve. Aztán Zsolca annyit ír, néhes vagyok. Ez szerintem Zorcsinak a szendvicsétől biztos megjött Zorkának a zéhe. Az étvágya.

felejtek meg, hogy köszöntsek egy újabb éjszakai pillangót. Aki nem más, mint drága Mónikánk. Szia, a munka alatt már végig titeket hallgattalak, otthon most te következel a zene hallgatásba. Kedves Mónika, örülök neki, hogy megtisztelsz a füleiddel. Remélem, hogy ezek a dallamok neked is bejönnek. Donna Summer és a Hot Stuff.

az éjszakai magja közönteném. Duszámat is, Baranyi Gabit, aki annyit ír nekem, Hollywood szuper banda, szép napot minden bagolynak, egy szép estét. Gabi azt írja, Duszám, max tiszteletem és üdvözlet. Aztán írja, hoho, a szlogen lemaradt. A pisztácia kifogyott, a csokoládé nem is volt, mákos tészta a zsebbe, jó kagylózás mindenkinek.

pislogjok, hihetetlen, de repül az idő. 10 óra 26, zenei színpadra pedig elhoztam nektek Jones Gibbons 2019-ből és a Hot Steppert. Az a bizonyos na na na na na.

Közben pedig két új felszálló. Itt van velünk a Zócsai. A Zócsai fene gyerek. Azaz a csibész leány. Itt van velünk drága Hörbink. Hello, hello, ócsa fülel, melóba, de sütyiba füles bent. Herbi azt írja, ritka szar napon van, szóval toljad neki. Puszantás mindenkinek. Kedves Hörbi, üdv a főnökségnek. Aztán azt szoktam mondani, hogy a lófingató a hátsójukba. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz, és persze kitartást neked.

következő megállom pedig nem más, mint Oroszlány. Felkapjuk Gedeon nénit, azaz Macskási Szilvit, aki csak annyit ír, üdvéjeli Bagoly úr.

kedves blogok, ez már nem más, mint Ray Seymourt és a No Flag Zone. Közel pedig egy újabb felszálló. Hatalmas szeretettel köszönteném az én Fire barátomat, aki csapatja nagyba, Österrikbe, azaz Osztrákiába. És amint látom itt a GPS képet, 1 óra 37 perc, 153 kilométer. Kedves barátom, jó utat kívánok! Gázpedált akkor, ahogy szokták mondani, padlóig.

kicsit is van Baranyi Gabi üzenete, aki annyit ír nekem, ha már a Lofingatónál maradunk, éppen most teszem fel a párolt Kelvin Bót, hasonló teljesítményű. Kedves magjuk, tessék kipróbálni. Párolt Kel, igazi Lofingató hatással.

No flex, zone. No flex, zone. No flex, zone. No flex.

És kedves bagyok, így 10 óra 33 perckor Jump Around, House of the Pain. Mekkora muzsika volt ez is, ugye?

0: ain't nothing bad on me, that's a sin. I won't ever slack up, don't give it a backup. Try and play a role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling.
1: Sőpik ezt a House of Pain itt a zenei színpadunkon. Köszönteném Gregász kollégámat is. Tehát egy idegen, szia kollega, jól tekered. Jár a lábam itt a melóba, hűv mindenkinek. Hát szia kedves Gregászunk. A melóba pedig kitartást neked, és köszi, hogy fülelsz.

És itt is van egy kis emlékidéző üzenet Baranyi Gabitól. Méghozzá azt, hogy volt régen a Spitz pálinka, erős paprikás. Kértem egy Lamborghini koktélt, ki is pukkadt a szemem, mikor lekapta a mix előtt elikvers a látványpolcról. Aztán Duszám azt írja, három kör, és viszontlátásra emlékezett.

Aztán itt is van a másik üzenet Béci barátomtól, mégpedig a Búgó Csiga hadművelet címmel, amikor a DJ pult alól előkerül egy kis tuningoló. Tudjátok, szigorúan az 50 pluszos. Azt mondják, hogy ettől a DJ-nek megered a keze, vagy inkább feléled.

egy jó kis Calvin Harris és Dua Lipa. Ez a bizonyos One Kiss. Kedves uraim, remélem, hogy erre emlékeztek. Buli közepén mentek a jó kis alákeverős zenék. Aztán néha elcsattant az a bizonyos One Kiss egy jó kis tánc után. Azt mondják, hogy a buli helyeken régebben könnyebben ment az ismerkedés. De mondjuk van benne valami.

Közben itt van Gedeon néni üzenete, azaz Macskás és Szilvimé, aki annyit ír nekem, toljad neki Gábor, mosok, vasalok. Kedves Szilvikém, tipikus bagolyjárati alapdolgok, ugye, mosás, főzés, takarítás, de meg az éjjeli evés.

hogy Baranyi Gabi is írja. Igen, minden sokkal jobb volt, az ismerkedés is. A többi meg nem publikus. És itt van Encsi üzenete is. Na, megnyugodtam, hallottam a szisztelést. Pedig már akartam kérdezni, hiszol-e rendesen? Csak is a pult alól.

kedves magyar kezdben nem más, mint a Sexy Red és a Looking for the House. Közben itt nekem Csörgős volt Zsolta is. Azt ugye én mosogattam, most meg lila hajmás rántottát készítettem. Kedves egészségedre, barátom! Gedeon néni meg azt írja, hencsikének üzenem puszi, mehet a semjéni birs, ugyanis van belőle.

spaghetti. Pop outside with that salt spaghetti. Bad hoes in a telly with the heli. Kedves bagyok, ez pedig már egy modernkori kedvencem, Julian Jordan és a What the Helly. Ahogy a skótok szokták mondani, What the hell is going on?

tell me what.

magjak, ez egy újabb kedvenc, legalábbis amikor ezeket a modern tucuzokat pörgetem. Shakedown at the Night.

kipakjok egy újabb üzenet innen a Viberünkről, ami drága csaposunk írt nekünk, Encsike. Pedig azt, hogy köszönöm, drága Bocskási Szilvi, egészségedre, Puscsika Encsike. Ja, is jó házi munkát, én ma kipurcantam a kertészkedésbe, úgyhogy csak chill és kagylózás. A legjobb dolog egy hosszú nap után beízítani a szupert, és persze chill.

Kisa Istő is írja, nem semmi zenei paletta, így sör dukál mellé, meg egy pohár konyak. Kedves Istikém, egészségedre! A sör az nálam is megvan. A konyakot azt ide képzelem. Helyette még van egy kis írsai. Örömmel látom, hogy a debreceni cserediák is még mindig jelen. Bazsi barátom, annyit én nekem nyomja, tesa, ha ez tetszik. Kedves barátom, pakolom neki. Igazi multidézés van. Jó kis modern dallamokkal bespékelve. Olyan vagyok, mint az újszülött, kéz meg a láb szinkronba.

aztán közben Tuszán Baranyi Gabi is küldött egy képet itt a Viberen. Azt írja, itt van a lófingató. Elküldte a képet, amit itt a kertben bóg fölnek. Aztán kérdezi tőlem, sziszterős rántotta, hát mi a búbárat az? Az egy nekem csőtészt a fúró.

Léci barátom üzenete, aki annyit de nekem, Night Train, na ez hogy hozott bele a műsorodba? Csak hogy egy kicsit trollkodjak. Kedves Béci barátom, akkor menjen az a bizonyos hú-hú, ahogy a Night Train zakatol.

és itt van Gedeon néni üzenete, aki annyit ír nekem, Night Train, nekem ez olyan villanyszerelős. Hát tudjátok, van a villanyszerelő bácsi, aki a másik csatornán játszik, azt szokta ezt nyomni.

kedves bagyok, ez is egy kedvenc, az eredeti verzió 2010-ből való. Stromae és a Zyla Orson Dance.

jött egy üzenet Csörgő Zsolt Zsolcától. Azt írja, nálam fogy a pezsgő, aztán itt vagyok én villanyszerelőnek. Igen, de Zsolca, akkor itt a kérdés. 5000-ig jössz villanyt szerelni?

Aztán itt a másik villanyszerelők gyöngye, Baranyi Gabi Duszám is küldött nekem egy tálca Sopronit. Villanyszerelő mi? Kedves Duszám, 5000 éte is gyere villanyszerelni hozzám.

örömmel látom, hogy még tesóm Szolnokról is itt van, azaz The Long Black Hair Zorgi. Elküldte nekem a táncolós gifet, amikor mindig szakadok rajta. És annyit írekem, hatalmasat mész megint. Kedves Zoller, a mai műsorod sem volt gyenge. Szokták mondani, bagoly mondja verébnek, mi? Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy filelsz. És persze, köszi azt a bizonyos táncoló gifet. Zorsi azt írja, én tudom, mi volt pénteken. Téged hallhattunk pesgőzés közben. Holnap ugyanígy, csak másik otthonból. Kedves Zoller, szívből örülök ennek. Aztán remélem, hogy a hónap akkor pukkanni fog.

0: és egy újabb kedvenc, ő nem más, mint John Summit, és a Lights Goes Out. És közben egy költői kérdés, miért szeretem én az éjszakai baglyokat? Ez van itt főzés, posás, takarítás, sütögetés. Drága Mónikától is kaptam egy képet, finom kókuszgolyókról, és egyszerű szól az üzi, egy kis süti az ital mellé, most lett kész. És kaptam egy tálca kókuszgolyót. Kedves Mónika, köszönöm szépen!
1: When the lights go out.
0: Nyitom az ablakot, küldjed!

És hogy Béci barátom írja, jöhetsz a koronításra, megkaptad felőlem a felszállási engedélyt. Irving is írja, ó, jó ez a baszatos, úgyis olyan megütnék valakit, hangulatom van, szóval mehetünk feljebb és feljebb, hadd szakadjon a füles.

közben örömmel látom itt a Viberen, hogy a villanyszerelési problémáim is megoldódtak, hiszen az oroszlányi villanyszerelő mindent megold. Gedeon néni, aki persze jó hajfodrász is, írja nekem, hogy villanyszerelést is megoldottam, úgyhogy vállalom. A Zorcsinak megküldöm a buszmákjaimat. Kedves Szilvikém, 5000-i akkor gyere villanyszerelni.

bagjuk, akkor amint mondtuk, egy kicsit húzzuk fel a tempót, itt a műsor vége felé, Fallon és Tahul közöse, ez a Diet Coke, a Diet Coke Parade, olyan, mint a Budapest Parade.

És kedves bagyek, most elképzeltem azt, hogy Diet Coke vagy normál Coke? Mondjuk a viszkit iszok, akkor teljesen mindegy. Nem szoktam kólával mérgezni. Mondjuk egy jó kis vadászt innék, akkor biztos, hogy nem a diétásat választanám, hanem a cukrosat.

hogy csináljunk egy kis kitérőt, megállunk Kálló semjénbe, felvesszük a Garai családot, azaz Garai Tibi barátomat. Aki csak annyit ír, szia, Pagoly barátom, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét mindenkinek! Neked meg nagyon jó Adit barátom, a Garai család és Kálló semjén. Engedélyt kér az Expressre! Kedves barátom, engedély megadva, első jegy kiadva, szigorúan az első osztályra, abba a bizonyos bársony székbe, ahogy szokták mondani, bolhás szék. Örülök, hogy itt vagytok, és jó fülelés nektek!

van Gedeon néni üzenete, aki annyit ér nekem, imádom zene, amit tolsz, és az ottani viszkit nem is szabadám kólával mérgezni. Hát igen, kérem szépen, Gedeon néni kapott egy jó kis üveg skót viszkit nem olyan régen, mint megtudtam. És így ő is megtudta, hogy milyen az az igazi skót viszki érzés. Kár lenne gyilkolni Szilvikém ügye.

egyik szemem a Viberen, a másik pedig itt a pálinkás poharon. A keverő az meg le van szarva. Kaptam egy üzit Csörgő Zsolcsot a barátomtól. Egy screenshot, társkereső oldal 18 éven felülieknek. Igazi kis melbedobással. Szöllősi Ferike posztolt. Azt írja, sziasztok, szeretnék megismerkedni egy férfival egy életre. Gyerekek, a plasztika mire képes? Tudjátok, a mai világban már az van. Régen az volt, hogy a lánynyal meg a legénynyel, most pedig a lánynyel meg a legénynyal.

Gabe, Garai Tibi barátomnak pedig köszönöm itt a képeket, amit kaptam a Viberen. Tibi barátom és a legifjabb szuperes. Kedves uraim, köszönöm, hogy hallgattok, köszönöm, hogy füleltek.

Aztán itt van Zorcsi üzenete, Szilvinek puszmákjaim. Zorcsi azt írja, manapság bemész a buliba, nézed a csajt. Gondolkozol, hány éves lehet, 22-35? A végén meg kiderül, hogy Gyulának hívják. Hát igen, kedves Zoller, kb. Így. Mai világban már nem lehet tudni.

Aztán láttam, hogy Druszám is igen aktív, még Baranyi Gabi. Azt írja, még jó, hogy a feleségem éjszakás, mert pörgő rúgna az arcomat. A sok kommentem miatt. Zorcsira közelem nem téved.

kedves bagyok, mit szóltok ehhez? Ass Like That. Egy jó kis Eminem. Tisztára megvan az a feeling, amikor néztem még annó a 8 mérföldet. Ezek a dallamok jöttek elő egyből.

ugyanis Bécim azt írja, na megyek tesa, lecsapom magam, az kakuk, über fasza volt, van lesz. Köszi, hogy itt voltál, Bécikém, have a good night, have a kitkat.

Dolcsi tesó meg annyit ír, hát nekem saját Eminemem van, igaz Kevinnek hívják, mind a kettőt imádom. És Dolcsi azt írja, a film is hatalmas volt. Hát igen, ami azt illeti, a mi Kevinünk tényleg úgy néz ki, mint Eminem, és még ráadásul jól is rappel. Szerencsés vagy, kedves Dolcsikám!

egy újabb kép. Baranyi Gabim küldött nekem egy képet, én pedig egy esküvői fotót, ami nő és kedves párja van a képen. Kedves Gabikám, szípek vagytok!

hogy kérem szépen, míg derülnek itt ki igazi kulisszatitkok. Baranyi Gabi annyit ír nekem, nálunk Zorcsi volt a kerítőnő annó. Kedves Zoller, míg derülnek itt ki? Éjszakai esküvői szervezést is vállalunk itt az Éjszakai Expressen.

Social Media Baranyi Gabi, közvetítő online, és persze délután. Ami azt írja, hogy egy jó kis üzlet lenne. Lenne közvetítő, lenne esküvői DJ is egybe. Kell lenni több. This beat is twisting my brain. I think I'm going insane. This beat is twisting my brain. Aztán Zorcsik annyit ír, ez így van. Gabiéknál még a Lagziba is indultam a zenét. Hatalmas puszmák neki. Töve Szoller hűzi átadva. De kis esküvői DJ.

közös blogjak, úgy látszik, hogy Csörgő Zsolt Zsolt a barátomnál is merül a Duracell. Azt mondja, hogy lassan jöhet az alvás. Tegnap nem aludtam, hajnal 4 után aludtam el, 9-kor keltem. Hát kedves Zsolt, akárhogy is számolok, az 5 óra. Ez igazi betyárok 5 órával is el vannak. És még van idejük hallgatni itt a Nightlife-ot velem Kőszegi Gabival. Köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy fináltél. Holnap este várlak, barátom, ugyanebbe az időbe. Este 10-től szigorúan éjszakai baglyoknak. Csak itt a Super-en.

És kedves magyak, mivel itt az esküvőkről volt szó, Mónika is írja, hú, derék volt az enyém is. Kedves Mónika, hány éve is volt az? Írd meg nekünk.

És itt egy üzenet tesónktól, Zorcsitól. A mi Lagzinkba tetolod majd, az biztos. De előtte a tanúm leszel, tesóm. Ő is a horvát tengerpartra tervezve, igazi motoros esküvő. Kedves tesókám, szeressük a motoros esküvőket. Főleg, hogyha azok a horvát tengerparton vannak rendezve. Felkérés elfogadva.

És kedves baglyok, itt a vége, fuss el véle. Egy jó kis lötyögőssel szeretnék tőletek így elbúcsúzni. Olyan igazi bedtime. Bedtime classic. A jó öreg Hanvaitól. A Hypnotize. Az elmúlt két órában szerint nyomagam, Kőszegi Gabit hallottátok itt a mikrofon és a lejátszók mögött. Mindenkinek köszönöm a mai részvételt, a rengeteg üzenetet itt a Viberünkön. Aki melóban van, ahogy szoktam mondani, kitartás, nem sokára vége. Ne feledjétek, holnap péntek. Péntek az én napom, testem a zenére hangolom. Várok szeretettel mindenki este 10-től. Viszont addig is legyetek jók, maradjatok szóval tiszták. Ciao, ciao.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero.
1: You're listening to Super DJ Radio!
0: Ott a helyed.